0: Zenei Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem. És azt képzelem, hogy együtt száguldunk a föld felett.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Két napos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a két napos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rap hangolva.
2: Átfordult az éjszaka, ilyen mámort nem vittem még haza. Jó borból lett ez a szép baba, és a fájdalmába bújt a szép tavasz. De

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Görmend FM.
1: Fény, az élet kék egén veled, élet képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként űz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból élek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Két napos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint 3 hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Szóval tényleg ennyi volt.

0: hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Védelmet kapnak az aszbeszttel érintett körmendi területek. Fekete pont helyett bíztatás jár az elsősöknek az Olcsaiban. Jól tartotta magát, de kikapott az Égisz körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az aszbeszttel érintett körmendi területek ideiglenes kezelése. A legutóbbi mérések több jellemzően kisebb és kevésbé forgalmas helyszínen mutattak ki szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester rádiónknak elmondta, a következő időszak feladata a végleges mentesítés módjának kidolgozása lesz.
3: Kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbeszennyezési mérések. Ideiglenes megoldás meg is történik. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket. Az ő ígéretek szerint egy a 4-5 hónapra nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt. Most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen védjük az embereknek az egészségét, a végleges megoldásokon ki kell dolgozni. Érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre?
2: Játék közben is lehet komolyan tanulni. Ezt mutatták be a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola pedagógusai az intézmény múlt heti nyílt napján. Lisztbe rajzolt írásjelek, fonalból kirakott betűk, vagy éppen kis autókkal végzett számolás is része lehet az oktatásnak az első osztályban. Fazekas Némitl Piroska intézményvezető szerint az a fontos, hogy a gyerekek minél több sikerélménnyel vegyenek részt a tanulásban.
4: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskolakezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés. A jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek.
2: Városi megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk napja alkalmából október 6-án kedden Körmenden. Az Aradi Vértanúk emlékművénél emlékező beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködnek a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Púvóz Zenekar és a Körmendi Városi Vegyeskar is. Jól tartotta magát, de kikapott az Égisz körmend. Az Égisz körmend 95-84-es vereséget szenvedett az atomerőmű esetől a férfi kosárlabda NB1 második fordulójában. A körmendi csapat jól kezdett, az első negyed után 27-19-re vezetett, a félidőben azonban már a vendégpaksiak álltak jobban. Kocsis Tamás a körmend vezetőedzője szerint csapata ismét kevés lepattanót szerzett, és a második esélyekből kapott pontok is döntőnek bizonyultak. Hozzátette, játékosai küzdöttek, de a fontos pillanatokban nem tudtak megfelelően koncentrálni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta. Ezzel nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Elindult az év turistaháza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az MTI-vel. Az év turistaháza címet idén 7. alkalommal ítélik oda, a döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A szavazás az aktívkalandor.hu oldalon érhető el. Azonosították az Egret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál bár közelében. Az ágyúna 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A roncsot a búvárok már mindegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok segítségével jutottak most arra a következtetésre, hogy az egret roncsait találták meg.
1: Sporthírek.
2: A Körmend FC a Söpte SE ellen 2-1-es vereséget szenvedett a Vas megyei első osztályi labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Pap István labdarúgó centrumban. Közben a Tuti Textil Körmend VSE a Szentpéterfai eset fogadta szombaton a körmendi VSE sporttelepen. A körmendi csapat 3-1-es győzelmet aratott a vendégek felett.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, napközben 24 fokot mérhetünk.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ez

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: 99.8. 99.8. Rap hangolva.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára a megfizethető lakhatásért. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Szokatlanul forró és száraz nyarat hagytunk magunk mögött Vasban. A nyári középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát, miközben 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál. A szombathelyi főállomáson 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztek fel, a nyár legmelegebb napján pedig 39 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. És az volt a kiribó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at. Átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb időszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak.
1: Ismét fogadóórát tartott dr. Szabó Barna polgármester, ahol a helyi lakosok személyesen is megoszthatták vele kérdéseiket, problémáikat és javaslataikat. A felvetések között szerepeltek a forgalmi renddel kapcsolatos változtatási javaslatok, pakivágási ügyek, lakhatással összefüggő kérdések és telekvásárlási kérelmek is. Kukucskáló programra várják a leendő elsősöket. A leendő első osztályosokat és szüleiket várja az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola október 6-án kedden 15:30-tól az iskola kis épületében. A program célja, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. Teltház előtt adott hangversenyt Horváth Róbert hegedű művész a Körmendi Batthyány Kastély dísztermében, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Amint egy másfél órás esten a klasszikus zene állt a középpontban, a közönség nagy érdeklődése pedig a szervezők szerint azt is jelezte, hogy Körmenden továbbra is van igénye az élő klasszikus zenei programokra. A hangversenyen Horváth Róbert mellett Mitzinger Ilona, Ciráki László és Szisz Zalán működött közre. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-ig, a többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A merák korai felismeréséről a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított 2 kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A bérlők érdekképviseleti szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel a követeléseik között.
0: Sporthírek.
1: A legjobb 16 közé kerülés a célja a magyar férfi tornász válogatottnak az október 17 és 25 között sorra kerülő rotterdami világbajnokságon. A Magyar Szövetség közölte, hogy a csapatot Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja. A tartalék Zámbori Zala lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, napközben 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Védelmet kapnak az aszbeszttel érintett körmendi területek. Fekete pont helyett bíztatás jár az elsősöknek az Olcsaiban. Jól tartotta magát, de kikapott az Égisz Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az aszbeszttel érintett körmendi területek ideiglenes kezelése. A legutóbbi mérések több jellemzően kisebb és kevésbé forgalmas helyszínen mutatta ki szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester rádiónknak elmondta, a következő időszak feladata a végleges mentesítés módjának kidolgozása lesz.
2: Kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbeszennyezési mérések. Ideiglenes megoldás meg is történik. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket. Az ő ígéretek szerint egy ilyen 4-5 hónapra nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt. Most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen védjük az embereknek az egészségét. A végleges megoldásokon ki kell dolgozni. Érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre?
1: Játék közben is lehet komolyan tanulni. Ezt mutatták be a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola pedagógusai az intézmény múlt heti nyílt napján. Lisztbe rajzolt írásjelek, fonalból kirakott betűk, vagy éppen kis autókkal végzett számolás is része lehet az oktatásnak az első osztályban. Fazekas Némitű Piroska intézményvezető szerint az a fontos, hogy a gyerekek minél több sikerélménnyel vegyenek részt a tanulásban.
3: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskolakezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés, a jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek.
1: Városi megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk napja alkalmából október 6-án kedden Körmenden. Az Aradi Vértanúk emlékművénél emlékező beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködnek a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Körmendi Városi Vegyeskar is. Jól tartotta magát, de kikapott az Égisz Körmend. Az Égisz Körmend 95-84-es vereséget szenvedett az atomerőmű esetől a férfi kosárlabda NB1 második fordulójában. A körmendi csapat jól kezdett, az első negyed után 27-19-re vezetett, a félidőben azonban már a vendégpaksiak álltak jobban. Kocsis Tamás, a körmend vezetőedzője szerint csapata ismét kevés lepattanót szerzett, és a második esélyekből kapott pontok is döntőnek bizonyultak. Hozzátette, játékosai küzdöttek, de a fontos pillanatokban nem tudtak megfelelően koncentrálni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta. Ezzel nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Elindult az év turistaháza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az MTI-vel. Az év turistaháza címet idén 7. alkalommal ítélik oda, a döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A szavazás az aktivkalandor.hu oldalon érhető el. Azonosították az Egret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál bár közelében. Az ágyúnaszát 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A roncsot a búvárok már mindegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok segítségével jutottak most arra a következtetésre, hogy az egret roncsait találták meg.
0: Sporthírek.
1: A Körmend FC a Söpte SE ellen 2-1-es vereséget szenvedett a Vas megyei első osztályi labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Pap István labdarúgó centrumban. Közben a Tuti Textil Körmend VSE a Szentpéterfai eset fogadta szombaton a körmendi VSE sporttelepen. A körmendi csapat 3-1-es győzelmet aratott a vendégek felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, napközben 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Áthangolva. Maybe I start a fire.

0: Goodman és a világhírei a 99.8-on.
1: Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára a megfizethető lakhatásért. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Szokatlanul forró és száraz nyarat hagytunk magunk mögött Vasban. A nyári középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát, miközben 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál. A szombathelyi főállomáson 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztek fel, a nyár legmelegebb napján pedig 39 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. És az volt a kirívó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at. Átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb időszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak.
1: Ismét fogadóórát tartott dr. Szabó Barna polgármester, ahol a helyi lakosok személyesen is megoszthatták vele kérdéseiket, problémáikat és javaslataikat. A felvetések között szerepeltek a forgalmi renddel kapcsolatos változtatási javaslatok, pakivágási ügyek, lakhatással összefüggő kérdések és telekvásárlási kérelmek is. Kukucskáló programra várják a leendő elsősöket. A leendő első osztályosokat és szüleiket várja az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola október 6-án kedden 15:30-tól az iskola kis épületében. A program célja, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. Teltház előtt adott hangversenyt Horváth Róbert hegedűművész a Körmendi Batthyány Kastély dísztermében, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Amint egy másfél órás este a klasszikus zene állt a középpontban, a közönség nagy érdeklődése pedig a szervezők szerint azt is jelezte, hogy Körmenden továbbra is van igénye az élő klasszikus zenei programokra. A hangversenyen Horváth Róbert mellett Mitzinger Ilona, Ciráki László és Sziz Zalán működött közre. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-ig. A többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A MERák korai felismeréséről a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított 2 kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A bérlők érdekképviseleti szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel a követeléseik között.
0: Sporthírek.
1: A legjobb 16 közé kerülés a célja a magyar férfi tornász válogatottnak az október 17 és 25 között sorra kerülő rotterdami világbajnokságon. A Magyar Szövetség közölte, hogy a csapatot Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja. A tartalék Závori Zala lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, napközben 24 fokot mérhetünk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Védelmet kapnak az aszbeszttel érintett körmendi területek. Fekete pont helyett bíztatás jár az elsősöknek az Olcsaiban. Jól tartotta magát, de kikapott az égisz körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az aszbeszttel érintett körmendi területek ideiglenes kezelése. A legutóbbi mérések több jellemzően kisebb és kevésbé forgalmas helyszínen mutatta ki szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester rádiónknak elmondta, a következő időszak feladata a végleges mentesítés módjának kidolgozása lesz.
2: Kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbeszennyezési mérések. Ideiglenes megoldás meg is történik. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket. Az ő ígéretek szerint egy olyan 4-5 hónapra nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt. Most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen védjük az embereknek az egészségét, a végleges megoldásokon ki kell dolgozni. Érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre?
1: Játék közben is lehet komolyan tanulni. Ezt mutatták be a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola pedagógusai az intézmény múlt heti nyílt napján. Lisztbe rajzolt írásjelek, fonalból kirakott betűk, vagy éppen kis autókkal végzett számolás is része lehet az oktatásnak az első osztályban. Fazekas Némitl Piroska intézményvezető szerint az a fontos, hogy a gyerekek minél több sikerélménnyel vegyenek részt a tanulásban.
3: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskola kezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés. A jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek.
1: Városi megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk napja alkalmából október 6-án kedden Körmenden. Az Aradi Vértanúk emlékművénél emlékező beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködnek a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Púvóz Zenekar és a Körmendi Városi Vegyeskar is. Jól tartotta magát, de kikapott az égisz körmend. Az égisz körmend 95-84-es vereséget szenvedett az atomerőmű esélytől a férfi kosárlabda NB1 második fordulójában. A körmendi csapat jól kezdett, az első negyed után 27-19-re vezetett, a félidőben azonban már a vendégpaksiak álltak jobban. Kocsis Tamás, a körmend vezetőedzője szerint csapata ismét kevés lepattanót szerzett, és a második esélyekből kapott pontok is döntőnek bizonyultak. Hozzátette, játékosai küzdöttek, de a fontos pillanatokban nem tudtak megfelelően koncentrálni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta. Ezzel nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Elindult az év turistaháza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az MTI-vel. Az év turistaháza címet idén 7. alkalommal ítélik oda, a döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A szavazás az aktívkalandor.hu oldalon érhető el. Azonosították az Egret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál bár közelében. Az ágyúnaszát 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A roncsot a búvárok már mindegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok segítségével jutottak most arra a következtetésre, hogy az egret roncsait találták meg.
0: Sporthírek.
1: A Körmend FC a Söpte SE ellen 2-1-es vereséget szenvedett a Vas megyei első osztályi labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Pap István labdarúgó centrumban. Közben a Tuti Textil Körmend VS-e a Szentpéterfai eset fogadta szombaton a körmendi VS-e sporttelepen. A körmendi csapat 3-1-es győzelmet aratott a vendégek felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, napközben 24 fokot mérhetünk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Nem csúszik az este,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára a megfizethető lakhatásért. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Szokatlanul forró és száraz nyarat hagytunk magunk mögött Vasban. A nyári középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát, miközben 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál. A szombathelyi főállomáson 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztek fel, a nyár legmelegebb napján pedig 39 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. És az volt a kiribó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at. Átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb időszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak.
1: Ismét fogadóórát tartott dr. Szabó Barna polgármester, ahol a helyi lakosok személyesen is megoszthatták vele kérdéseiket, problémáikat és javaslataikat. A felvetések között szerepeltek a forgalmi renddel kapcsolatos változtatási javaslatok, pakivágási ügyek, lakhatással összefüggő kérdések és telekvásárlási kérelmek is. Kukucskáló programra várják a leendő elsősöket. A leendő első osztályosokat és szüleiket várja az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola október 6-án kedden 15:30-tól az iskola kisépületében. A program célja, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. Teltház előtt adott hangversenyt Horváth Róbert hegedű művész a Körmendi Batthyány Kastély dísztermében, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Amint egy másfél órás esten a klasszikus zene állt a középpontban, a közönség nagy érdeklődése pedig a szervezők szerint azt is jelezte, hogy Körmenden továbbra is van igénye az élő klasszikus zenei programokra. A hangversenyen Horváth Róbert mellett Mitzinger Ilona, Ciráki László és Szisz Zalán működött közre. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-ig. A többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A merák korai felismeréséről a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított 2 kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A Bérlők Érdekképviseleti Szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel a követeléseik között.
0: Sporthírek.
1: A legjobb 16 közé kerülés a célja a magyar férfi tornász válogatottnak az október 17 és 25 között sorra kerülő rotterdami világbajnokságon. A Magyar Szövetség közölte, hogy a csapatot Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja. A tartalék Zámbori Zala lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, napközben 24 fokot mérhetünk.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Új, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Let me tell you.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Olyan ő, hogy megáll,

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
4: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
3: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
4: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
3: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
4: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
3: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
4: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
3: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
4: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
3: Hol találhatunk további részleteket?
4: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
3: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Spanyolország több nagyvárosában 10 000-ek vonultak utcára a megfizethető lakhatásért. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Szokatlanul forró és száraz nyarat hagytunk magunk mögött Vasban. A nyári középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát, miközben 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál. A szombathelyi főállomáson 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztek fel, a nyár legmelegebb napján pedig 39 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
6: Július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. És az volt a kiribó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at. Átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb időszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak.
5: Ismét fogadóórát tartott dr. Szabó Barna polgármester, ahol a helyi lakosok személyesen is megoszthatták vele kérdéseiket, problémáikat és javaslataikat. A felvetések között szerepeltek a forgalmi renddel kapcsolatos változtatási javaslatok, pakivágási ügyek, lakhatással összefüggő kérdések és telekvásárlási kérelmek is. Kukucskáló programra várják a leendő elsősöket. A leendő első osztályosokat és szüleiket várja az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola október 6-án kedden 15:30-tól az iskola kis épületében. A program célja, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. Teltház előtt adott hangversenyt Horváth Róbert hegedű művész a Körmendi Batthyány Kastély dísztermében, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Amint egy másfél órás esten a klasszikus zene állt a középpontban, a közönség nagy érdeklődése pedig a szervezők szerint azt is jelezte, hogy Körmenden továbbra is van igénye az élő klasszikus zenei programokra. A hangversenyen Horváth Róbert mellett Mitzinger Ilona, Ciráki László és Szisz Zalán működött közre. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-ig, a többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A merák korai felismeréséről a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos. Spanyolország több nagyvárosában 10 000-ek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított 2 kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A bérlők érdekképviseleti szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel a követeléseik között.
2: Sporthírek.
5: A legjobb 16 közé kerülés a célja a magyar férfi tornász válogatottnak az október 17 és 25 között sorra kerülő rotterdami világbajnokságon. A Magyar Szövetség közölte, hogy a csapatot Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja. A tartalék Zámbori Zala lesz.
2: Időjárás jelentés.
5: Ma a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számíthatunk, de számottevő csapadék sehol sem várható. Általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, napközben 24 fokot mérhetünk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
1: Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd. Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadság tér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
10: Védelmet kapnak az aszbeszttel érintett körmendi területek. Fekete pont helyett bíztatás jár az elsősöknek az Olcsaiban. Jól tartotta magát, de kikapott az Égisz Körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az aszbeszttel érintett körmendi területek ideiglenes kezelése. A legutóbbi mérések több jellemzően kisebb és kevésbé forgalmas helyszínen mutatta ki szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester rádiónknak elmondta, a következő időszak feladata a végleges mentesítés módjának kidolgozása lesz.
11: Kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbeszennyezési mérések. Ideiglenes megoldás meg is történik. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kalciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket. Az ő ígéretek szerint egy olyan 4-5 hónapra nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt. Most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen védjük az embereknek az egészségét. A végleges megoldásokon ki kell dolgozni. Érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre?
10: Játék közben is lehet komolyan tanulni. Ezt mutatták be a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola pedagógusai az intézmény múlt heti nyílt napján. Lisztbe rajzolt írásjelek, fonalból kirakott betűk, vagy éppen kis autókkal végzett számolás is része lehet az oktatásnak az első osztályban. Fazekas Némitlő Piroska intézményvezető szerint az a fontos, hogy a gyerekek minél több sikerélménnyel vegyenek részt a tanulásban.
9: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskola kezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés, a jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek.
10: Városi megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk napja alkalmából október 6-án kedden Körmenden. Az Aradi Vértanúk emlékművénél emlékező beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködnek a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Körmendi Városi Vegyeskar is. Jól tartotta magát, de kikapott az Aegis Körmend. Az Aegis Körmend 95-84-es vereséget szenvedett az atomerőmű esetől a férfi kosárlabda NB1 második fordulójában. A körmendi csapat jól kezdett, az első negyed után 27-19-re vezetett, a félidőben azonban már a vendégpaksiak álltak jobban. Kocsis Tamás a Körmend vezetőedzője szerint csapata ismét kevés lepattanót szerzett, és a második esélyekből kapott pontok is döntőnek bizonyultak. Hozzátette, játékosai küzdöttek, de a fontos pillanatokban nem tudtak megfelelően koncentrálni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta. Ezzel nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Elindult az év turistaháza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az MTI-vel. Az év turistaháza címet idén 7. alkalommal ítélik oda, a döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A szavazás az aktivkalandor.hu oldalon érhető el. Azonosították az Egret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál bár közelében. Az ágyúnaszát 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A roncsot a búvárok már mindegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok segítségével jutottak most arra a következtetésre, hogy az Egret roncsait találták meg.
0: Sporthírek.
10: A Körmend FC a Söpte SE ellen 2-1-es vereséget szenvedett a Vasmegyei első osztályi labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Pap István labdarúgó centrumban. Közben a Tuti Textil Körmend VS-e a Szentpéterfai eset fogadta szombaton a körmendi VS-e sporttelepen. A körmendi csapat 3-1-es győzelmet aratott a vendégek felett.
0: Időjárás jelentés.
10: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de előfordulhatnak élénk, déli széllökések. Délután 24 fokra van kilátás.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára a megfizethető lakhatásért. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Szokatlanul forró és száraz nyarat hagytunk magunk mögött Vasban. A nyári középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát, miközben 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál. A szombathelyi főállomáson 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztek fel, a nyár legmelegebb napján pedig 39 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. És az volt a kirívó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at. Átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb időszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak.
1: Ismét fogadóórát tartott dr. Szabó Barna polgármester, ahol a helyi lakosok személyesen is megoszthatták vele kérdéseiket, problémáikat és javaslataikat. A felvetések között szerepeltek a forgalmi renddel kapcsolatos változtatási javaslatok, pakivágási ügyek, lakhatással összefüggő kérdések és telekvásárlási kérelmek is. Kukucskáló programra várják a leendő elsősöket. A leendő első osztályosokat és szüleiket várja az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola október 6-án kedden 15:30-tól az iskola kisépületében. A program célja, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. Teltház előtt adott hangversenyt Horváth Róbert hegedű művész a Körmendi Batthyány Kastély dísztermében, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Amint egy másfél órás esten a klasszikus zene állt a középpontban, a közönség nagy érdeklődése pedig a szervezők szerint azt is jelezte, hogy Körmenden továbbra is van igénye az élő klasszikus zenei programokra. A hangversenyen Horváth Róbert mellett Mitzinger Ilona, Ciráki László és Szisz Zalán működött közre. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-ig. A többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A MERÁK korai felismeréséről a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított 2 kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A bérlők érdekképviseleti szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel a követeléseik között.
0: Sporthírek.
1: A legjobb 16 közé kerülés a célja a magyar férfi tornász válogatottnak az október 17 és 25 között sorra kerülő rotterdami világbajnokságon. A Magyar Szövetség közölte, hogy a csapatot Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja. A tartalék Závori Zala lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de előfordulhatnak élénk, déli széllökések. Délután 24 fokra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár,

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen. Anya

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Védelmet kapnak az aszbeszttel érintett körmendi területek. Fekete pont helyett bíztatás jár az elsősöknek az Olcsaiban. Jól tartotta magát, de kikapott az égisz körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az aszbeszttel érintett körmendi területek ideiglenes kezelése. A legutóbbi mérések több jellemzően kisebb és kevésbé forgalmas helyszínen mutattak ki szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester rádiónknak elmondta, a következő időszak feladata a végleges mentesítés módjának kidolgozása lesz.
2: Kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbeszennyezési mérések. Ideiglenes megoldás meg is történik. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket. Az ő ígéretek szerint egy olyan 4-5 hónapra nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt. Most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen védjük az embereknek az egészségét, a végleges megoldásokon ki kell dolgozni. Érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre?
1: Játék közben is lehet komolyan tanulni. Ezt mutatták be a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola pedagógusai az intézmény múlt heti nyílt napján. Lisztbe rajzolt írásjelek, fonalból kirakott betűk, vagy éppen kis autókkal végzett számolás is része lehet az oktatásnak az első osztályban. Fazekas Némitl Piroska intézményvezető szerint az a fontos, hogy a gyerekek minél több sikerélménnyel vegyenek részt a tanulásban.
3: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskola kezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés, a jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek.
1: Városi megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk napja alkalmából október 6-án kedden Körmenden. Az Aradi Vértanúk emlékművénél emlékező beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködnek a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvóz Zenekar és a Körmendi Városi Vegyeskar is. Jól tartotta magát, de kikapott az égisz körmend. Az égisz körmend 95-84-es vereséget szenvedett az atomerőmű esélytől a férfi kosárlabda NB1 második fordulójában. A körmendi csapat jól kezdett, az első negyed után 27-19-re vezetett, a félidőben azonban már a vendégpaksiak álltak jobban. Kocsis Tamás a körmend vezetőedzője szerint csapata ismét kevés lepattanót szerzett, és a második esélyekből kapott pontok is döntőnek bizonyultak. Hozzátette, játékosai küzdöttek, de a fontos pillanatokban nem tudtak megfelelően koncentrálni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta. Ezzel nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Elindult az év turistaháza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az MTI-vel. Az év turistaháza címet idén 7. alkalommal ítélik oda, a döntőbe turistaházak, kulcsosházak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A szavazás az aktivkalandor.hu oldalon érhető el. Azonosították az Egret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál bár közelében. Az ágyúnaszát 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A roncsot a búvárok már mindegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok segítségével jutottak most arra a következtetésre, hogy az egret roncsait találták meg.
0: Sporthírek.
1: A Körmend FC a Söpte SE ellen 2-1-es vereséget szenvedett a Vas megyei első osztályi labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Pap István labdarúgó centrumban. Közben a Tuti Textil Körmend VSE a Szentpéterfai eset fogadta szombaton a körmendi VSE sporttelepen. A körmendi csapat 3-1-es győzelmet aratott a vendégek felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyol felhők szűrhetik a napfényt, esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérséklet lesz a légmozgás, de előfordulhatnak élénk, déli széllökések, délután 24 fokra van kilátás.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
4: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
2: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
6: igazítsd hozzá a cipődet is.
5: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén

0: Anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hallottak.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
1: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
10: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
11: Védelmet kapnak az aszbeszttel érintett körmendi területek. Fekete pont helyett bíztatás jár az elsősöknek az Olcsaiban. Jól tartotta magát, de kikapott az égisz körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az aszbeszttel érintett körmendi területek ideiglenes kezelése. A legutóbbi mérések több jellemzően kisebb és kevésbé forgalmas helyszínen mutatta ki szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester rádiónknak elmondta, a következő időszak feladata a végleges mentesítés módjának kidolgozása lesz.
12: Kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbeszennyezési mérések. Ideiglenes megoldás meg is történik. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket. Az ő ígéretek szerint egy olyan 4-5 hónapra nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt. Most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen védjük az embereknek az egészségét, a végleges megoldásokon ki kell dolgozni. Érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre?
11: Játék közben is lehet komolyan tanulni. Ezt mutatták be a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola pedagógusai az intézmény múlt heti nyílt napján. Lisztbe rajzolt írásjelek, fonalból kirakott betűk, vagy éppen kis autókkal végzett számolás is része lehet az oktatásnak az első osztályban. Fazekas Némitlő Piroska intézményvezető szerint az a fontos, hogy a gyerekek minél több sikerélménnyel vegyenek részt a tanulásban.
10: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskola kezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés, a jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek.
11: Városi megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk napja alkalmából október 6-án Kedden Körmenden. Az Aradi Vértanúk emlékművénél emlékező beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködnek a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Púvóz Zenekar és a Körmendi Városi Vegyeskar is. Jól tartotta magát, de kikapott az Aegis Körmend. Az Aegis Körmend 95-84-es vereséget szenvedett az atomerőmű esélytől a férfi kosárlabda NB1 második fordulójában. A körmendi csapat jól kezdett, az első negyed után 27-19-re vezetett, a félidőben azonban már a vendégpaksiak álltak jobban. Kocsis Tamás a körmend vezetőedzője szerint csapata ismét kevés lepattanót szerzett, és a második esélyekből kapott pontok is döntőnek bizonyultak. Hozzátette, játékosai küzdöttek, de a fontos pillanatokban nem tudtak megfelelően koncentrálni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta. Ezzel nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Elindult az év turistaháza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az MTI-vel. Az év turistaháza címet idén 7. alkalommal ítélik oda, a döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A szavazás az aktívkalandor.hu oldalon érhető el. Azonosították az Egret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál bár közelében. Az ágyúna 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A roncsot a búvárok már mindegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok segítségével jutottak most arra a következtetésre, hogy az Egret roncsait találták meg.
0: Sporthírek.
11: A Körmend FC a Söpte SE ellen 2-1-es vereséget szenvedett a Vas megyei első osztályi labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Pap István labdarúgó centrumban. Közben a Tuti Textil Körmend VS-e a Szentpéterfai eset fogadta szombaton a körmendi VS-e sporttelepen. A körmendi csapat 3-1-es győzelmet aratott a vendégek felett.
0: Időjárás jelentés.
11: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de előfordulhatnak élénk, déli széllökések. Délután 24 fokra van kilátás.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

A borút érezzük mindketten, lelkünk sír, a dallam hív, csak mi láttuk szebbnek. Álmomban álmodtam róla, egy éli

kezem, mindig jó, ha valamit adtál, mindig jó volt adni neked, mindig jó, ha újra azt érzed, hogy fontos vagy most is.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára a megfizethető lakhatásért. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Szokatlanul forró és száraz nyarat hagytunk magunk mögött Vasban. A nyári középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát, miközben 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál. A szombathelyi főállomáson 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztek fel, a nyár legmelegebb napján pedig 39 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. És az volt a kirívó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at. Átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb vízidőszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak.
1: Ismét fogadóórát tartott dr. Szabó Barna polgármester, ahol a helyi lakosok személyesen is megoszthatták vele kérdéseiket, problémáikat és javaslataikat. A felvetések között szerepeltek a forgalmi renddel kapcsolatos változtatási javaslatok, pakivágási ügyek, lakhatással összefüggő kérdések és telekvásárlási kérelmek is. Kukucskáló programra várják a leendő elsősöket. A leendő első osztályosokat és szüleiket várja az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola október 6-án kedden 15:30-tól az iskola kis épületében. A program célja, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. Teltház előtt adott hangversenyt Horváth Róbert hegedű művész a Körmendi Batthyány Kastély dísztermében, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Amint egy másfél órás esten a klasszikus zene állt a középpontban, a közönség nagy érdeklődése pedig a szervezők szerint azt is jelezte, hogy Körmenden továbbra is van igénye az élő klasszikus zenei programokra. A hangversenyen Horváth Róbert mellett Mitzinger Ilona, Ciráki László és Sziz Zalán működött közre. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az első 50.000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50.000-et pedig november 30-ig. A többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A merák korai felismeréséről a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított 2 kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A bérlők érdekképviseleti szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel a követeléseik között.
0: Sporthírek.
1: A legjobb 16 közé kerülés a célja a magyar férfi tornász válogatottnak az október 17 és 25 között sorra kerülő rotterdami világbajnokságon. A Magyar Szövetség közölte, hogy a csapatot Mészáros Krisztoffer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja. A tartalék Zámbori Zala lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de előfordulhatnak élénk déli széllökések. Délután 24 fokra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: 99.8.
0: Körmend FM. Rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Védelmet kapnak az aszbeszttel érintett körmendi területek. Fekete pont helyett bíztatás jár az elsősöknek az Olcsaiban. Jól tartotta magát, de kikapott az égisz körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az aszbeszttel érintett körmendi területek ideiglenes kezelése. A legutóbbi mérések több jellemzően kisebb és kevésbé forgalmas helyszínen mutattak ki szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester rádiónknak elmondta, a következő időszak feladata a végleges mentesítés módjának kidolgozása lesz.
2: Kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbeszennyezési mérések. Ideiglenes megoldás meg is történik. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket. Az ő ígéretek szerint egy olyan 4-5 hónapra nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt. Most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen védjük az embereknek az egészségét, a végleges megoldásokon ki kell dolgozni. Érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre?
1: Játék közben is lehet komolyan tanulni. Ezt mutatták be a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola pedagógusai az intézmény múlt heti nyílt napján. Liszt berajzolt írásjelek, fonalból kirakott betűk, vagy éppen kis autókkal végzett számolás is része lehet az oktatásnak az első osztályban. Fazekas Némitl Piroska intézményvezető szerint az a fontos, hogy a gyerekek minél több sikerélménnyel vegyenek részt a tanulásban.
3: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskolakezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés. A jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek.
1: Városi megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk napja alkalmából október 6-án kedden Körmenden. Az Aradi Vértanúk emlékművénél emlékező beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködnek a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvóz Zenekar és a Körmendi Városi Vegyeskar is. Jól tartotta magát, de kikapott az égisz körmend. Az égisz körmend 95-84-es vereséget szenvedett az atomerőmű esélytől a férfi kosárlabda NB1 második fordulójában. A körmendi csapat jól kezdett, az első negyed után 27-19-re vezetett, a félidőben azonban már a vendégpaksiak álltak jobban. Kocsis Tamás a körmend vezetőedzője szerint csapata ismét kevés lepattanót szerzett, és a második esélyekből kapott pontok is döntőnek bizonyultak. Hozzátette, játékosai küzdöttek, de a fontos pillanatokban nem tudtak megfelelően koncentrálni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta. Ezzel nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Elindult az év turistaháza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az MTI-vel. Az év turistaháza címet idén 7. alkalommal ítélik oda, a döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A szavazás az aktívkalandor.hu oldalon érhető el. Azonosították az Egret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál bár közelében. Az ágyúnaszát 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A roncsot a búvárok már mindegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok segítségével jutottak most arra a következtetésre, hogy az egret roncsait találták meg.
0: Sporthírek.
1: A Körmend FC a Söpte SE ellen 2-1-es vereséget szenvedett a Vas megyei elsőosztályi labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Pap István labdarúgó centrumban. Közben a Tuti Textil Körmend VS-e a Szentpéterfai eset fogadta szombaton a körmendi VS-e sporttelepen. A körmendi csapat 3-1-es győzelmet aratott a vendégek felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de előfordulhatnak élénk, déli széllökések. Délután 24 fokra van kilátás.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára a megfizethető lakhatásért. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Szokatlanul forró és száraz nyarat hagytunk magunk mögött Vasban. A nyári középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát, miközben 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál. A szombathelyi főállomáson 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztek fel, a nyár legmelegebb napján pedig 39 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. És az volt a kilibó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at. Átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb időszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak.
1: Ismét fogadóórát tartott dr. Szabó Barna polgármester, ahol a helyi lakosok személyesen is megoszthatták vele kérdéseiket, problémáikat és javaslataikat. A felvetések között szerepeltek a forgalmi renddel kapcsolatos változtatási javaslatok, pakivágási ügyek, lakhatással összefüggő kérdések és telekvásárlási kérelmek is. Kukucskáló programra várják a leendő elsősöket. A leendő első osztályosokat és szüleiket várja az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola október 6-án kedden 15:30-tól az iskola kisépületében. A program célja, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. Teltház előtt adott hangversenyt Horváth Róbert hegedű művész a Körmendi Batthyány Kastély dísztermében, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A mintegy másfél órás esten a klasszikus zene állt a középpontban, a közönség nagy érdeklődése pedig a szervezők szerint azt is jelezte, hogy Körmenden továbbra is van igénye az élő klasszikus zenei programokra. A hangversenyen Horváth Róbert mellett Mitzinger Ilona, Ciráki László és Szisz Zalán működött közre. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az első 50.000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50.000-et pedig november 30-ig, a többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A merák korai felismeréséről a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított 2 kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A bérlők érdekképviseleti szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel a követeléseik között.
0: Sporthírek.
1: A legjobb 16 közé kerülés a célja a magyar férfi tornász válogatottnak az október 17 és 25 között sorra kerülő rotterdami világbajnokságon. A Magyar Szövetség közölte, hogy a csapatot Mészáros Krisztoffer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja. A tartalék Zámbori Zala lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de előfordulhatnak élénk, déli széllökések. Délután 24 fokra van kilátás.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Mai műsorunkban elsőként a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak. Bartók Zsolt lesz majd első vendégünk. Arról is szólunk, jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat keretében. Az eseményhez a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozik, hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet. Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető tájékoztatja majd önöket a programokról. Végül egy kis sportos invitálás is lesz, ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden, a nyári szünet után is ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden, a városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre, nyilatkozta több többek közt ezt is a körmendi származású fitnessedző Vilics Andrea, ő is a műsor vendége lesz ma. Erről szól mai magazinunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Mai műsorunkban elsőként a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak. Bartók Zsolt első vendégünk.
1: Több éve már gondolkodtunk rajta, illetve terve volt, hogy egy saját kisbusz szeretnénk, egy 9 személyes kisbusz szeretnénk beszerezni. Ennek az oka egyszerű, sajnos amikor versenyekre megyünk, edzőtáborokba megyünk, illetve közös edzésekre, több szülőnek a gépjárművét kell használnunk. Ezáltal a költséghatékonyság szempontjából nem egy gazdaságos, hogy több gépjárműnek az üzemanyag költségét kell állni az egyesületnek. Ezért gondolkodtunk abba, hogy egy használt 9 személyes kisbuszt szeretnénk beszerezni, és erre indítottuk az idei évben a kampányunkat is. Sajnálatos módon pályázatok erre a kisbusz beszerzésére nincsenek, illetve mivel nem vagyunk a TAO alatt, ezáltal kiesünk ebből a kedvezményi rendszerből is.
0: Aki szívesen segíteni az egyesületet, az milyen módon teheti meg, hogy támogathatja önöket?
1: A kampány részeként a Facebookon, az oldalunkon, a Körmend Birkózó Facebook oldalunkon feltettünk kampányvideókat, illetve tájékoztókat, hogy milyen formában lehet bennünket támogatni. A Facebookon, illetve TikTokon is megtalálható a számbaszámunk, illetve aki szeretne adományt adni nekünk, a közlemény rovatba mindenképpen utalás esetén tegye be, írja rá, hogy adomány kisbuszra.
0: Van-e határidő, amit meghatároztak, hogy jó lenne, ha addig összegyűlne a pénz?
1: Határidő elvileg 2-3 hónapot szántunk rá, hogy lássuk, hogy ez a kampány eléri a célját. Jelenleg 237 ezer forintnál tartunk, tehát egy használt kisbusznak az ára 9 millió forint környékén van. Fontos nekünk még, hogy 100 ezer kilométert legyen ennek a kilométer futása. Ezt követően fogjuk levonni a mérleget, hogy folytatjuk tovább, illetve hogy milyen úton haladunk még tovább, illetve van-e pályázat lesz kiírva jövőre. Amennyiben nem a pénzmennyiség, a bejött pénz nem lesz elég a kisbusznak a vásárlására, azt mindenképpen lekötjük, lekötésre kerül, és hogyha a magyar állam kiír egy pályázatot, és abba el tudunk indulni, akkor oda be tudjuk fektetni ezt a pénzt is.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Bartók Zsolt, a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be most arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak. Azt hiszem, hogy egyébként a körmendiek számára nem kérdés, hogy ezt az egyesületet érdemes támogatni. Azért is, mert a fiataloknak kulturált szabadidőtöltést kínál, ez is nagyon fontos, de fontosak az eredmények, amit Körmend dicsőségére szereznek. Most is vannak ilyen eredmények.
2: Igen, vannak eredmények, és remélem még lesznek is. Győrbe kezdtük el a versenyszezonunkat augusztus végén, ahol egy szabadfogás nemzetközi versenyen szerepeltünk, ahol Dancsa Csolt 76 kilóban első helyezést ért el, Fülöp Hanga 38 kilóban pedig második helyezést ért el. Ezt követte Tatabányán a regionális magyar kupa. Ezen a versenyen Dunántúl egyesületei vesznek részt, ahol kötött fogásban szerepeltünk, és Dancsas Oliver Milán U13 kategóriában megnyerte a versenyt, ezáltal a Diák Olimpia döntőjébe is beverekedte magát. A jövőben, szeptemberben már nem lesznek versenyünk, továbbiakban, viszont októberben női Diák Olimpiára megyünk, az U13 Diák Olimpia, amit Püspökladányban rendeznek meg, az U10, 11 és 13 kategóriában. Kiskunfél Egyházára megyünk, illetve még Budapestre megyünk egy kötött fogású döntőre. Ebből is látszik, hogy elég sok kilométert teszünk meg az egész évben, és ez is alátámasztja azt, hogy igen, sajnos kell egy egyesületi kis busz.
1: Sok mindent leegyszerűsíteni, az biztos, mert sok energiát elvesz a szervezés, és mindjárt ez egy ilyen 9 fő szállítását biztosító jármű, az már mindjárt könnyíteni a szervezést is, ugye?
2: Ez egyértelmű, illetve megkönnyíteni a szülőknek a dolgát is, illetve az üzemanyag költségünk is csökkenne. Az egyesületnek a legnagyobb tétele a bérleti díja, illetve az üzemanyag költségek teszik ki.
1: Ha már az egyesületről tudunk beszélni ismét, a múltkori beszélgetésnél is abban maradtunk, hogy nyitottak új csatlakozókra, ez továbbra is így van, ugye?
2: Természetesen szívesen várjuk a kezdőcsoportunkba a birkózást kipróbálni vágyó fiúkat, lányokat 6 éves kortól. Telephelyünk az Körmenden van, a Képúti Liget 2, az edzőtermünk, illetve kedden csütörtökön 16:30-tól várjuk az érdeklődő szülőket, gyerekeket, illetve kereshetnek telefonon, amit megtalálhatnak a Facebook oldalunkon, illetve ott át tudják tekinteni az egyesületnek az eredményét, meg az életét is.
1: Köszönöm szépen Bartók Zsoltnak ezt a rövid interjút, tehát akkor nincs más hátra, mint aki érdemesnek érzi, találja az egyesületet arra, hogy támogatást nyújtson számára, annak a segítségére nagyon számítanak.
2: Igen, köszönjük szépen előre is, várjuk a vállalkozóknak a jelentkezését, illetve a civileknek az adományait.
1: És a témához egy újabb adalék, olajfa licitjével segítenék a körmendi birkózók kisbusz vásárlását. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián Kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A sportegyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. Az egyesület a járművel a birkózó gyermekek közös és biztonságos utaztatását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy a növény megvásárlásával egyben a körmendi utánpótlás birkózás ügyét is támogassák. A Körmendi Birkózó Sportegyesület megköszönte a kertészet felajánlását, amelynek teljes bevételét a kisbusz vásárlás támogatására fordítják.

0: Arról is szólunk, jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat keretében. Az eseményhez a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet. Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető tájékoztatja önöket a programokról.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Schragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, báb pedagógus, művészeti oktató is. Szeretet, odaadom teneket című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre. Október 10-én, könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveikből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért. A programkínálat tehát bőséges. Kövessék a honlapunkat és a Facebook oldalunkat, hogy lássák a legújabb

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Végül egy kis sportos invitálás is lesz. Ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre. Nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitness edző Vilics Andrea.
2: Jó hír a körmendieknek, hogy mindenki kedvenc alakformáló edzés folyamata folytatódik. Erről beszélgetek az alakformáló alkalmak vezetőjével, Vilics Andreával, Vilics Andival. Beszéljünk erről az új kezdetről.
3: Sziasztok! Először is köszönöm szépen, köszönjük szépen a csapat nevében is a bókot, de biztos vannak még szuper alakformáló órák a városban, de való igaz, engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző szezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola torna termében péntekenként 18 órakor újra várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Egy igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával.
2: Hogy lehet csatlakozni? Fogja magát az ember az elhatározásával, meg a kis matracával, ha kell, meg a sportcipőjével, és bemegy, vagy előregisztráció jó, ha van?
3: Igazából én soha senkit nem küldök el, tehát ugye nyugodtan be is lehet csak úgy esni, viszont van egy Facebook csoportunk, ez az alakformáló edzések Körmenden nevezetű. Ott minden csütörtökön délelőtt ki szoktam tenni egy gépet, egy plakátot, egy posztot, hogy kivel találkozom holnap,

és ott szoktak igazából jelentkezni a lányok. Onnan tudjuk, hogy körülbelül hányan vagyunk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy 60 fő fölött már egy picit szűkös. Hát ugye szoktam mondani, hogy egy hely mindig van, de azért érdemes bejelentkezni, mert hogyha oda jönnek 10, úgyhogy nem szóltak, akkor ott már azért lehetnek beszérési, meg elférési problémák.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Végül egy kis sportos invitálás is lesz. Ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre. Nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitnessedző Vilics Andrea.
2: Még egy kicsit a korábbi, vagy amikor kezdődtek ezek az edzések, akkor is volt egy nagyon jó beszélgetésünk, de aki most hallja először az interjút veled, vagy most hall veled interjút először, egy kicsit az edzések felépítéséről beszéljünk meg arról, hogy kezdők is mehetnek-e, vagy inkább azok már, akik haladnak.
3: Abszolút, ez egy olyan csoport, és az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, ez az úgynevezett alakformáló aerobik néven fut, és az a sajátossága, és én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza. Mindig vannak nehezítések a gyakorlatokban, viszont ez nem kötelező. Tehát én mindig megmutatom, hogy lehet könnyíteni, hogy lehet nehezíteni, és mindenki a saját edzettségi szintjének megfelelően választ. Persze nyilván szoktam kérni, hogy nem baj, ha egy picit elfáradunk, meg hogyha egy picit fölé lőjük a szintet, mert úgy tudunk fejlődni, de tényleg bárki csatlakozhat, hiszen ez egy rendkívül könnyen követhető, és a szintezés meg a differenciálás miatt teljesen mindegy, hogy edzettségi szintet, korosztályt, rutint nézünk, mindenki teljesen biztos, hogy sikerélménnyel fog távozni, mert fogja tudni teljesíteni az órát. Aztán fogja tudni saját magán mérni, hogy a következő órán már meg tudtam csinálni a nehezebbet, már egy picit tovább bírtam, tehát így mérhető is a fejlődés.
2: Alakformálás mellett tényleg, bár azért tudom, szorosan összefüggő, az izomfejlesztés, a kondíció is nő, ugye ezzel?
3: Hát, hogyne, természetesen. Azért ezek a mai edzések, a mai óratípusok azért rendkívül komplexek, nem is nagyon tudjuk külön választani. Aki ide bejön, vagy aki egy órára eljön, akarva akaratlanul fejlődik az állóképessége, mindig ugye a nagy adóász kérdés, hogy zsírt égetünk-e, tehát nyilván, hiszen itt kalóriát használunk fel a mozgáshoz, minden mozgáshoz, úgyhogy óhatatlanul. Aztán nyilván, mivel tele van erősítő gyakorlatokkal, guggolásokkal, kitörésekkel, támaszhelyzetekkel, hasizom erősítő gyakorlatot, törzsizom erősítő és fejlesztő gyakorlatokkal, ezért teljesen egyértelmű, hogy az izomzat is alakul, és változik, fejlődik közben. Úgyhogy komplex edzés, igen.
2: Szintén a kezdők nevében kérdezem, hogy milyen felszerelésben, milyen ruházatban, hogy érdemes érkezni?
3: Az elsődleges szempont az mindig az, hogy kényelmes legyen, meg hogy önazonos. Tehát, hogy én mindig is szoktam hangsúlyozni, hogy aki a legújabb, nem tudom, Adidas kollekcióba szeretne jönni, őt is pont ugyanúgy fogjuk szeretni, mint aki a Christmas maszkó nadrágban, meg a 20 éves, már csak otthonra használt pólóba jön el, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy kényelmes legyen, és ő abban jól érezze magát, ne feszengjen benne. Ami nagyon-nagyon fontos, az a kényelmes és tiszta talpú váltócipő. Ez talán mindennél fontosabb, mert hogyha nem jó a cipő, akkor megfájdulhat a boka, a térde, csípő, meg ez azért több problémát is hozhat magával, úgyhogy hát nem ez itt láb, ne zokniba, nem tudom, ne gumicsiznába, tehát egy kényelmes sportcipőbe, edzőcipőbe jöjjenek, és a ruházat tényleg teljesen mindegy. Uh-huh. És most már így egy év tapasztalatával mondom, hogy ezt tényleg mindenki komolyan vette. Tehát ezen a nagyon széles skálán, amit itt az előbb neked említettem, mindent megtaláltunk és láthattunk, és mindenki pont ugyanolyan teljes értékű tagjává vált a csoportnak, úgyhogy ez nem számít. Kényelmes legyen, és jól érezze benne magát.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre, nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitness edző Vilics Andrea. Ő is a műsor vendége ma.
2: Még azt a szaktanácsot is adjuk meg azoknak, akik most esetleg kezdőként elhatározzák, hogy Vilics Andrea órákra mennek, hogy mikor javaslod, hogy egyenek legutoljára, hogy az ne nehezítse aztán itt a gyakorlatok elvégzését, mit tehetnek, vigyenek-e italt?
3: Ez egyébként abszolút egyénfüggő. A szakma azt mondja, meg mi is ezt szoktuk, mert a nagy átlagra ez a jellemző javasolni, hogy edzés előtt 2 órával már ne együnk, viszont edzés előtt 2 órával együnk. Tehát ugye ez egy 6 órai edzés, vagy 6 órakor kezdődő edzés, ezért ha valaki az ebédet fogyasztott el utoljára, az sem egy nagyon hátrányos helyzet, mert akkor azért előtte egy 5-6 órával ő evett, ugye, és ez egy nagy táplálkozás volt. De hogyha belefér, akkor valahol ott edzés előtt 2 órával egy könnyed, tehát nem akkor kell megenni a vacsorát, meg nem is az utóebédet, de egy rendkívül könnyed, egy banánt, egy pici szendvicset, akármit, amit egy joghurtot, amit úgy szívesen eszik, valami könnyedet, hogyha ha magáévá tesz, akkor tök jó, de hogyha nem, az se baj, mert hogy az ebéd az azért még kitart. Folyadékot mindenképpen hozzanak magukkal. Én azt szoktam javasolni, hogy csak vizet vagy szénsavmentes ásványvizet, esetleg ezeket az izotóniás italokat, amiket még nagyon szeretnek. Szénsavasat ne, cukrosüdítőt ne, hát nagyjából szerintem így ennyi. Hogyha valaki hajlamos arra, hogy mozgás közben leesik a vércukorszintje, akkor nyilván legyen nála szőrőcukor, nálam is van mindig.
2: Azt már említetted, hogy óráról órára is érezheti valaki a fejlődést, érzi, hogy jobban meg tudja csinálni a gyakorlatot, de és tudom, hogy nem lehet nagyon általánosítani, de mégis valamit biztos tudunk erre mondani, hogy aki eljár az alakformálásra, szerinted mennyi alkalom után kezdheti érezni, vagy látni magán, hogy hoppá, tényleg formálódom?
3: Hát a formálódás az tényleg valóban elég egyedi, mert aki egy tetemes súlyfelesleg van, ő sokkal előbb fogja látni, mint az, akin csak az utolsó pár makacs kiló kapaszkodik. Úgyhogy én ebben nem is tudnám mérni. Inkább azt mondom, hogy abban fogja tudni látni és kvázi mérni a változást, hogy sokkal fittebb lesz, sokkal jobb lesz a kondia, a napi feladatokat sokkal olajozottabban, lendületesebben tudja ellátni. Ha emeleten lakik, akkor sokkal gyorsabban tud felszaladni, sokkal kevésbé viseli meg a cipekedés, amikor a boltból hazajön. Hát inkább ezek azok, amik így jobban érezhetőek. Aztán nyilván természetesen mondjuk lehet ezt mérni egy ruha méretbe is, de ez nagyon sok mindentől függ. Főleg azért, mert az, hogy hetente egyszer eljárunk edzésre, és mellette mondjuk nem figyelünk oda a táplálkozásra, az ugye gyakorlatilag semmit nem jelent így ebben a formában. Tehát nyilván ennek van egy nagyon, ha a szakmai válaszomra vagy kíváncsi, akkor ez azért ennél sokkal összetettebb. Ha valaki odafigyel a táplálkozására, a minőségben és mennyiségben megfelelően étkezik, és hetente 2-3 alkalommal sportol, akkor is azt mondom, hogy testalkattól és túlsúly mennyiségétől függ, de általában ott 3-4 hét alatt már látható, és 2-3 hónap alatt már határozottan mérhető a változás. Ha csak a centikre vagyunk kíváncsiak, de állóképességben, kondiban, fittségben sokkal hamarabb.
2: Mondtuk, hogy tényleg bárki előtt nyitott az edzőterem, de azért így korhatárba határoljuk be, hogy azért hány éves kortól hány éves korig javallott?
3: Hát képzeld el, hogy még ezt se tudnám neked behatárolni, ugyanis az előző szezonban, de remélem, hogy így is, most is így lesz, a 6 éves kislányoktól kezdve, akik először csak az anyukájukat kísérték, aztán végül is jó páran be is álltak a tornára, amit nagyon szeretek, mert hiszem, hogy a példamutatásnál semmi sem fontosabb. Voltak egészen 70 évesek is, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon széles skálán mozgunk. És mivel ugye, ahogy említettük a beszélgetés elején, ez az edzés abszolút differenciált, és a minden gyakorlatnak megvan a könnyítése, ezért aztán tényleg nem tudom azt mondani, hogy van egy felső korhatár. Aki úgy érzi, hogy még szívesen mozog, szívesen csatlakozik egy ilyen nagyon-nagyon jó fej közösséghez, annak itt a helye. De a kor nem határ, tényleg.
2: Köszönöm szépen Vili Csandrának ezt az interjút, akkor hajrá, első edzés szeptember 11, és aztán minden pénteken?
3: Így van, minden pénteken 6 órakor.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Védelmet kapnak az aszbeszttel érintett körmendi területek. Fekete pont helyett bíztatás jár az elsősöknek az Olcsaiban. Jól tartotta magát, de kikapott az Égisz Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az aszbeszttel érintett körmendi területek ideiglenes kezelése. A legutóbbi mérések több jellemzően kisebb és kevésbé forgalmas helyszínen mutatta ki szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester rádiónknak elmondta, a következő időszak feladata a végleges mentesítés módjának kidolgozása lesz.
2: Kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbeszennyezési mérések. Ideiglenes megoldás meg is történik. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket. Az ő ígéretek szerint egy olyan 4-5 hónapra nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt. Most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen védjük az embereknek az egészségét. A végleges megoldásokon ki kell dolgozni. Érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre?
1: Játék közben is lehet komolyan tanulni. Ezt mutatták be a körmendi Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola pedagógusai az intézmény múlt heti nyílt napján. Lisztbe rajzolt írásjelek, fonalból kirakott betűk, vagy éppen kis autókkal végzett számolás is része lehet az oktatásnak az első osztályban. Fazekas Némitl Piroska intézményvezető szerint az a fontos, hogy a gyerekek minél több sikerélménnyel vegyenek részt a tanulásban.
3: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskolakezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés, a jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek.
1: Városi megemlékezést tartanak az aradi vértanúk napja alkalmából október 6-án kedden Körmenden. Az aradi vértanúk emlékművénél emlékező beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködnek a Batthyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Körmendi Városi Vegyeskar is. Jól tartotta magát, de kikapott az Égisz Körmend. Az Égisz Körmend 95-84-es vereséget szenvedett az atomerőmű esetől a férfi kosárlabda NB1 második fordulójában. A körmendi csapat jól kezdett, az első negyed után 27-19-re vezetett, a félidőben azonban már a vendégpaksiak álltak jobban. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője szerint csapata ismét kevés lepattanót szerzett, és a második esélyekből kapott pontok is döntőnek bizonyultak. Hozzátette, játékosai küzdöttek, de a fontos pillanatokban nem tudtak megfelelően koncentrálni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta. Ezzel nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Elindult az év turistaháza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az MTI-vel. Az év turistaháza címet idén 7. alkalommal ítélik oda, a döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A szavazás az aktivkalandor.hu oldalon érhető el. Azonosították az Egret nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál bár közelében. Az ágyúna 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A roncsot a búvárok már mindegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok segítségével jutottak most arra a következtetésre, hogy az egret roncsait találták meg.
0: Sporthírek.
1: A Körmend FC a Söpte SE ellen 2-1-es vereséget szenvedett a Vas megyei első osztályi labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Pap István labdarúgó centrumban. Közben a Tuti Textil Körmend VS-e a Szentpéterfai eset fogadta szombaton a körmendi VS-e sporttelepen. A körmendi csapat 3-1-es győzelmet aratott a vendégek felett.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de előfordulhatnak élénk, déli széllökések. Délután 24 fokra van kilátás.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hang.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Kukucskáló programra várja a leendő elsősöket a katolikus iskola. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára a megfizethető lakhatásért. Köszöntöm a hallgatókat, Laposi Gabriella vagyok. Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Szokatlanul forró és száraz nyarat hagytunk magunk mögött Vasban. A nyári középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát, miközben 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál. A szombathelyi főállomáson 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztek fel, a nyár legmelegebb napján pedig 39 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
2: Július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. És az volt a kiribó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at, átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb vízidőszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak.
1: Ismét fogadóórát tartott dr. Szabó Barna polgármester, ahol a helyi lakosok személyesen is megoszthatták vele kérdéseiket, problémáikat és javaslataikat. A felvetések között szerepeltek a forgalmi renddel kapcsolatos változtatási javaslatok, pakivágási ügyek, lakhatással összefüggő kérdések és telekvásárlási kérelmek is. Kukucskáló programra várják a leendő elsősöket. A leendő első osztályosokat és szüleiket várja az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola október 6-án kedden 15:30-tól az iskola kis épületében. A program célja, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. Teltház előtt adott hangversenyt Horváth Róbert hegedű művész a Körmendi Batthyány Kastély dísztermében, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Amint egy másfél órás esten a klasszikus zene állt a középpontban, a közönség nagy érdeklődése pedig a szervezők szerint azt is jelezte, hogy Körmenden továbbra is van igénye az élő klasszikus zenei programokra. A hangversenyen Horváth Róbert mellett Mitzinger Ilona, Ciráki László és Szisz Zalán működött közre. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az első 50.000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50.000-et pedig november 30-ig. A többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A merák korai felismeréséről a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított 2 kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A bérlők érdekképviseleti szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel a követeléseik között.
0: Sporthírek.
1: A legjobb 16 közé kerülés a célja a magyar férfi tornász válogatottnak az október 17 és 25 között sorra kerülő rotterdami világbajnokságon. A Magyar Szövetség közölte, hogy a csapatot Mészáros Krisztoffer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja. A tartalék Zámbori Zala lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeleten vastagabb fátyolfelhők szűrhetik a napfényt, esőre ezen a napon sem számíthatunk. A legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, de előfordulhatnak élénk, déli széllökések. Délután 24 fokra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A jövő héten döntenek a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Megújul a Margit-szigeti zenélőkút, marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyon visszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött az aszbeszttel érintett körmendi területek ideiglenes kezelése. A legutóbbi mérések több jellemzően kisebb és kevésbé forgalmas helyszínen mutatta ki szennyezést. Dr. Szabó Barna polgármester rádiónknak elmondta, a következő időszak feladata a végleges mentesítés módjának kidolgozása lesz.
2: Kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbesztszennyezési mérések. Ideiglenes megoldás meg is történik. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket. Az ő ígéretek szerint egy olyan 4-5 hónapra nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt. Most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen védjük az embereknek az egészségét, a végleges megoldásokon ki kell dolgozni. Érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt jár,

0: labda, parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Stb. Mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre?
1: Játék közben is lehet komolyan tanulni. Ezt mutatták be a Körmendi Orcsai Kis Zoltán Általános Iskola pedagógusai az intézmény múlt heti nyílt napján. Lisztbe rajzolt írásjelek, fonalból kirakott betűk, vagy éppen kis autókkal végzett számolás is része lehet az oktatásnak az első osztályban. Fazekas Némitl Piroska intézményvezető szerint az a fontos, hogy a gyerekek minél több sikerélménnyel vegyenek részt a tanulásban.
2: A gyermekközpontúsághoz nagyon szorosan hozzátartozik a pozitív értékelés, és különösen első osztályban tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek az iskolakezdés sikerélményként éljék meg, ezért elsősorban nem a hibákra figyelünk oda, nem arra helyezzük a hangsúlyt, hanem azt mondjuk, hogy mi az, amiben jól vagy, mi az, amit jól csinálsz, mi az, amiben még fejlődnöd kell. Nem minősítjük a gyermek munkáját negatív jelzőkkel, mert úgy érezzük, hogy a gyermek amúgy is nehéz helyzetben van, hiszen környezetet váltott, közösséget váltott, éppen ezért nincs fekete pont, nincs negatív értékelés, a jót próbáljuk kiemelni, a pozitívumokat, és dicsérünk, biztatunk, motiváljuk, ösztönözzük, jó példát mutatunk a gyermekeknek.
1: Alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás. Szokatlanul forró és száraz nyarat hagytunk magunk mögött Vasban. A nyári középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek átlagát, miközben 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál. A szombathelyi főállomáson 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztek fel, a nyár legmelegebb napján pedig 39 fokig emelkedett a hőmérséklet. Tudtuk meg Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
3: Július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. És az volt a kilibó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at. Átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb vízidőszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak.
1: Ismét fogadóórát tartott dr. Szabó Barna polgármester, ahol a helyi lakosok személyesen is megoszthatták vele kérdéseiket, problémáikat és javaslataikat. A felvetések között szerepeltek a forgalmi renddel kapcsolatos változtatási javaslatok, fakivágási ügyek, lakhatással összefüggő kérdések és telekvásárlási kérelmek is. Kukucskáló programra várják a leendő elsősöket. A leendő első osztályosokat és szüleiket várja az idei első kukucskáló foglalkozásra a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola október 6-án kedden 15:30-tól az iskola kis épületében. A program célja, hogy a gyerekek és szüleik játékos formában ismerkedhessenek meg az intézménnyel, az iskola mindennapjaival és a leendő tanítókkal. Teltház előtt adott hangversenyt Horváth Róbert hegedű művész a Körmendi Batthyány Kastély dísztermében, közölte a Körmendi Kulturális Központ. A mintegy másfél órás esten a klasszikus zene állt a középpontban, a közönség nagy érdeklődése pedig a szervezők szerint azt is jelezte, hogy Körmenden továbbra is van igénye az élő klasszikus zenei programokra. A hangversenyen Horváth Róbert mellett Mitzinger Ilona, Ciráki László és Szisz Zalán működött közre. Városi megemlékezést tartanak az Aradi Vértanúk napja alkalmából október 6-án kedden Körmenden. Az Aradi Vértanúk emlékművénél emlékező beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Műsort ad a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola. Közreműködnek a Battyány Lovas Bandériumok tagjai, a Körmendi Városi Fúvós Zenekar és a Körmendi Városi Vegyeskar is. Jó tartotta magát, de kikapott az Aegis Körmend. Az Aegis Körmend 95-84-es vereséget szenvedett az atomerőmű esetől a férfi kosárlabda NB1 második fordulójában. A körmendi csapat jól kezdett, az első negyed után 27-19-re vezetett, a félidőben azonban már a vendégpaksiak álltak jobban. Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője szerint csapata ismét kevés lepattanót szerzett, és a második esélyekből kapott pontok is döntőnek bizonyultak. Hozzátette, játékosai küzdöttek, de a fontos pillanatokban nem tudtak megfelelően koncentrálni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést augusztus óta. Ezzel nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek, és az értük az intézményekben felelős pedagógusok. Az ingyenes online képzés rövid időt vesz igénybe, online vizsgával zárul, sikeres teljesítése után pedig igazolást kapnak a résztvevők. Elindult az év turistaháza 2026 közönség szavazása, amelyen október 12-ig 10 szálláshelyre lehet voksolni, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ az MTI-vel. Az év turistaháza címet idén 7. alkalommal ítélik oda, a döntőbe turistaházak, kulcsos házak és egyéb természetközeli szálláshelyek kerültek a Bakonytól a Zemplénig. A szavazás az aktivkalandor.hu oldalon érhető el. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja még meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják, a második 50 000-et pedig november 30-ig, a többi jogosultal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. A második részletként küldött utalványt nem csak iskolaszerekre lehet majd fordítani, hanem ruházatra, vitaminokra, könyvekre vagy akár szemüvegre is. A merák korai felismeréséről a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos. Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára, megfizethető lakhatást követelve, egy nappal azután, hogy a parlament elutasított két kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat. A bérlők érdekképviseleti szövetsége mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat, tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlan felvásárlása ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel a követeléseik között. Azonosították az Egrent nevű francia hadihajó roncsát Montenegró partjainál bár közelében. Az ágyúnaszát 167 évvel ezelőtt, 1859-ben süllyedt el az Adriai tengeren. A roncsot a búvárok már mindegy 3 évtizede ismerték, azt azonban eddig nem sikerült megállapítani, melyik hajó maradványairól van szó. Montenegrói és francia kutatók víz alatti vizsgálatok segítségével jutottak most arra a következtetésre, hogy az Egret roncsait találták meg. A Körmend FC a Söpte SE ellen 2-1-es vereséget szenvedett a Vas megyei első osztályi labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Pap István labdarúgó centrumban. Közben a Tuti Textil Körmend VS-e a Szentpéterfai eset fogadta szombaton a körmendi VS-e sporttelepen. A körmendi csapat 3-1-es győzelmet aratott a vendégek felett. A legjobb 16 közé kerülés a célja a magyar férfi tornász válogatottnak az október 17 és 25 között sorra kerülő rotterdami világbajnokságon. A Magyar Szövetség közölte, hogy a csapatot Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Závori Szilárd, Kis Dominik és Molnár Botond alkotja. A tartalék Zámbori Zala lesz.

Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem, nem akarok félig élni, mert ha félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, ha félig elmondott titkok között a hazugság mindig.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl velem, menjünk együtt, gyere föl velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár rá.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor. Az, ami

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A jövő héten döntenek a vagyon visszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Megújul a Margit-szigeti zenélőkút, marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyon visszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.